0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit augusztus 23-án, vasárnap, magyar nyelvű adásunkban. Mai összeállításunkban a Szent István király tiszteletére rendezett központi ünnepségekről hozott hanganyagokat játsszuk le önöknek. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok!
1: Szent István király napja az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, a keresztény magyar állam alapításának és 1000 éves folytonosságának emléknapja. A horvátországi magyarok demokratikus közössége szervezésében csütörtökön került sor a központi ünnepség első állomására, a Nagybudai Szent Anna templomban, ahol Almási Róbert bejei plébános, a gyakóeszéki főegyházmegye horvátországi magyarokért felelős referense vezette a szent misét.
2: Ugye Szent István király főünnepén, amikor az egész magyarság, nem csak Magyarország, hanem a külhoni magyarok is ünnepelnek, olyan személyű szentről és királyról beszélünk, aki újra és újra ihlett személyiséggel áll előttünk. Habár újra és újra fel kell fedezni ugye azokat az erényeit, amelyekkel példát ad nekünk. Idén úgy gondoltam, hogy egyrészt az otthonról, mint egy olyan valóságról szeretnék szólni, amely mindannyiunkhoz közel áll, és mindenkinek szüksége van otthonra, és ezt átszőni az evangéliumnak az üzenetével, valamint másrészt pedig a béke köré szeretném helyezni a hangsúlyt. Ugye háborús időkben élünk, hál' Istennek tőlünk relatív messze van ez a háború, de a hatását ugyancsak érezzük, leginkább talán a szívünkben, mert a hírek, a háború híre az mindig békétlenséget szül bennünk is. Ehhez fogjuk kérni majd a békéhez, az otthon újrafelfedezéséhez, kérni fogjuk Szent István király közbenjárását is. Szorosan összekapcsolódik ugye az aratás után az első kenyér mára készült el, mondhatjuk azt az idei búzából, és ezért adunk hálát a Jóistennek a termésért. Egy sajátos módon terménybetakarítási ünnep is a mai. Ha megnézzünk egy kenyeret, nagyon jól tudjuk, hogy nagyon egyszerű összetevőkből áll össze, de amikor ezek az összetevők összeállnak egy jó kohézióba, akkor igazából ebből a kenyérből élet fakad. És szerintem ez egy nagyon erős üzenet számunkra is, ugye mi is egyszerűen saját talentumainkkal, életeinkkel jelen vagyunk ebben a világban, de amikor kohézióban vagyunk, együtt vagyunk, akkor egy csodálatos dolog születhet az egészből. Ugye az elmúlt télen szenteltük fel a felújított Nagybodolyai Szent Anna templomot, és szeretnénk, hogy ebben a felújított változatában is egyre többen és sokan lássák igazából. Itt a Bánihegy lankáin elhelyezkedő templom egy csodálatos környezetben szerintem mindannyiunk számára különösképpen is hozzájárulhat az ünnepnek a belső megéléséhez.
1: Véleménye szerint Szent István mivel érdemeltek el azt a tiszteletet, amit megadunk évente neki?
2: Evangéliumi részlettel szeretnék erre válaszolni, amelyet az egyházunk ma a Szentírásból tár elénk. Nagyon jól tudta azt, hogy életét, országát és jövőjét is egy biztos alapra, sziklaszilárd alapra Jézus Krisztusra tudja építeni. Ezért hozta népét Európa keresztény közösségébe, és ha csak az ő intelmeit olvassuk, amelyet Szent Imre fiához intézett, akkor azt láthatjuk, mintha maga Jézus szólna igazából általa, mert evangéliumtól, hittől ihletett az egész írás az intelmekben. Végső soron pedig ugye Szent István király élete végén sem feledkezett meg országáról, nem úgy tett, mint akit nem érdekel, és akkor elvonul békében, hanem lelkileg gondoskodott országáról, és a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta azt.
0: A csütörtöki Nagybodolyai Szentmise után pénteken Szent Lászlón egy ünnepi műsorral emlékeztek meg államalapító Szent István királyról. Ez alkalomból Jankovics Róbert, a horvátországi magyarok parlamenti képviselője nyilatkozott.
3: Ezen a hétvégén 10 horvátországi megyében emlékezünk Szent Istvánra, tehát 10 olyan megyében, amely ma Horvátország területe, élnek magyarok, akik megemlékeznek Magyarország államalapító királyának, királyára, Szent Istvánra. A központi rendezvényünk azt Eszékbaranya megye területén szerveztük, méghozzá 2 napon át, tehát Nagybodolyán a nemrég felújított Szent Anna templomban tartottuk az ünnepi szentmisét, míg a központi rendezvénynek Szent László adott helyet, a Szent László Petőfi Sándor kultúrotthon, és hát amit láttunk a programban, az rendkívül bátorító, hiszen ha belegondolunk, hogy Szent István idejében mik voltak a fő céljai annak az államreformnak, amelyet ő bevezetett, mi most 1000 éve után is itt Szlavóniában láthatjuk, hogy itt mi mindig egymáshoz magyarul szólunk, hogy a táncosaink magyar néptáncot táncolnak itt is, és a kórodiak is, akik ma fölléptek. És bátorító volt látni azt is, hogy Szent László újabb történelmében, tehát amikor Horvátországot kellett megvédeni a megszállótól, milyen rendkívül fontos szerepet vállaltak ismét a magyarok itt Szent Lászlón. És hogyha a történelemben valamit is megtanulhatunk, az pont itt Szent Lászlóban, hogy mennyire érdemes kiállni magunkért, mennyire érdemes kiállni azért, amit vagyunk. És én bízom abban, hogy az a generáció, az a politikusok azon generáció, amelyet jelenleg én vezeték, megérett erre a feladatra, hogy ezt a feladatot tovább vigye, hiszen ha valahol, hát itt Szent Lászlón tényleg úgy érzem, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy itt az itt élőknek, itt megmaradtaknak most már minden közösségre szükséges feltétel meglegyen, beleértve a felújított kultúrotthont, a honvédőkházát, a felújított református templomot, az új magyar óvodát és számos világi épületet, amelyet sikerült felújítani a visszatérőknek itt Szent Lászlón. Úgyhogy én nagyon örülök, nagyon büszke vagyok a Szent Lászlójakra, nagyon büszke vagyok a Nagybodolyakra, úgy érzem, hogy ez a központi Szent István napi rendezvény valóban egy újabb bátorítást adott azokhoz a csatákhoz, amelyek ellen előttünk vannak.
0: A rendezvényen jelen volt dr. Császár Zoltán, eszéki magyar konzul is.
4: Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat innen a Szent István királyunk ünnepéről, Szent Lászlóról. Szent István királyunk alakja, azt hiszem, hogy minden magyar számára a legismertebbek egyike. Nem csak első királyunk volt, hanem a legismertebb magyar szentünk is, és az ő tevékenységéről, életútjáról, jelentőségéről és fontosságáról én biztos vagyok benne, hogy nem csak a Kárpát-medence vagy Európa, hanem az egész világ magyarsága hallott és ismeri azt, és az ő személy az a kapos, ami az egyik legfontosabb szerepet játszotta az összmagyarság történetében. Nagyon fontos szerepe volt országalapítóként, egyházszervezőként, hadvezőrként, és hát nem kevésbé a Fiát Imre herceget is a keresztény szellemben történő uralkodásra igyekezett oktatni. Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy egy nagyon szép és kulcsszerepet játszó településen vagyunk. Itt került sor erre a gyönyörű ünnepségre, Szent Lászlón. Egy olyan ősi magyar településen, amely talán már István korában is létezett, de minden esetre az Árpád korban, a 13. században emelték az első templomát, amelyet éppen annak a Szent Lászlónak a tiszteletére szentelték, amely Szent István királyunk szenti avatásában kulcs szerepet játszott, és hát maga a falu is ezt az ő nevét, Szent László nevét viseli. Én külön meg szeretném köszönni, hogy itt lehetek, és a Szent Lászlóiakkal is együtt ünnepelhetjük ezt a fontos napot, és különösen gratulálok a 3 hagyományozó magyar csoport, az újbezdániak, a kórodiak és a Szent Lászlóiak nagyon színvonalas és mindig színvonalas produkciójához, munkájához. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem önökkel.
5: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a rádió.hrt.hr címen is.